0: یک دقیقه رو 33 ثانیه بهشت بینش
1: و 33 ثانیه بهشت ثروت و نعمت، بهشت عاطفی، بهشت مهربانی، بهشت عشق، بهشت دوستی، بهشت توازن،
2: Paradiso del sapere.
1: بهشت هنر.
2: Paradiso della consapevolezza.
1: بهشت همزمانی و سازگاری.
2: Paradiso della cordialità. Paradiso della creazione. Paradiso della creatività. Paradiso della cultura. Paradiso dei diritti umani. Paradiso del discernimento. Paradiso dell'accordo.
3: Un minuto, 33 secondi.
2: Paradiso della parità.
4: Paradiso des utopias. Paradiso dos valores humanos. Paraíso da generosidade. Paraíso da honestidade. Paraíso da honra. Paraíso dos ideais. Paraíso da igualdade. Paraíso da imaginação. 2 minutos. 33 segundos. Paraíso da incorruptibilidade. Paraíso da independência. Paraíso da inovação. Paraíso da integridade. Paraíso da inteligência.
5: Raj svedomia.
4: Paraíso da intuição.
5: Raj svornosti. Raj znalosti. Raj uvedomelosti. Raj srdečnosti. Raj tvorivosti. Raj kreativity. Raj kultúry. Raj ľudských práv.
6: Paraíso de utopías, paraíso de valores humanos, paraíso de verdad.
2: 4 minutos, 33 segundos.
7: A bőség paradicsoma, a gyengétség paradicsoma, a szeretetre méltóság paradicsoma, a szeretet paradicsoma, a barátság paradicsoma, a harmónia paradicsoma, a művészet paradicsoma, a véletlen paradicsoma, a jóság paradicsoma, a civilizáció paradicsoma, a megértés paradicsoma,
0: Raj życzliwości.
7: A lelki ismeret, paradicsoma.
0: Raj miłości.
7: Az összhang,
0: paradicsoma. Raj przyjaźni.
7: A tudás, paradicsoma.
0: Raj harmonii.
7: A tudat,
0: raj sztuki.
7: A raj zbieżności. Paradicsoma.
0: Raj dobroci.
7: A teremtő erő, paradicsoma.
0: Raj cywilizacji.
7: A kreativitás.
0: Raj zrozumienia.
7: Paradise of affectivity. A kultúra.
0: Raj świadomości.
7: Paradise of kindness. Az emberi
0: jogok. Raj pojednania.
7: Paradicsoma. Paradise of love.
0: Raj znajomości.
7: Paradise of friendship.
0: Raj świadomości.
7: Paradise of harmony.
0: Raj serdeczności.
7: Paradise of art.
0: Raj tworzenia.
7: Paradise of coincidence.
0: Raj twórczości.
7: Paradise of goodness.
0: Raj kultury.
7: Paradise of civilization.
0: Raj praw człowieka.
7: Paradise of understanding.
0: Raj rozeznania.
4: Paradis
7: Paradise
4: de
7: of awareness.
0: Raj zrozumienia.
7: Paradise of reconciliation.
4: Paradis de la gentillesse.
7: Paradise of knowledge.
4: Paradis de l'amour.
7: Paradise of consciousness.
4: Paradis de l'amitié.
7: Paradise of cordiality.
4: Paradis de l'harmonie.
7: Paradise of creation.
4: Paradis de l'art.
7: Paradise of creativity.
4: Paradis du hasard.
7: Paradise of culture.
4: Paradis de la bonté.
8: Behushta. Boshahi.
7: Paradise of human
4: paradis
7: rights.
4: Paradis de la civilisation.
8: Behushta. Nazici.
7: Paradise of insight.
4: Paradis des intelligences.
8: Behushta. Shirin.
4: Paradis de la conscience.
8: Behushta. Hezkirine.
4: Paradis de l'entente.
8: Behushta. Dostaniye.
4: Paradis du savoir.
8: Behushta. Harmonie.
4: Paradis de la connaissance.
8: Behushta. Huneri.
4: Paradis de la cordialité.
8: Rastratini.
4: Paradis de la
8: Behushta
4: puissance créatrice.
8: Behushta
4: paradis
8: Charistani.
4: De la créativité.
9: Paradis Behushta des Überflusses.
4: Paradis de la culture.
9: Paradis
8: Behushta
9: der Zärtlichkeit.
4: Paradis des droits de l'homme.
9: Paradis
8: Behushta
9: der Liebenswürdigkeit. Paradies der
8: Behushta
9: Liebe.
8: Zanisti.
9: Paradies der Freundschaft.
8: Behushta Hishmandie.
9: Paradies der Harmonie.
8: Behushta Germ.
9: Paradies der Kunst.
10: Jannatul Wufra.
8: Behushta Afrandine.
9: Paradies des Zufalls.
10: Jannatul Wujdan.
8: Behushta
9: Paradies
8: Afrandine.
9: Der Güte.
10: Jannatul Lutf.
8: Behushta
9: Paradies
8: Chant.
9: Der Zivilisation.
10: Jannatul Hub.
9: Paradies des Verständnisses.
10: Jannatul Sadaqa.
9: Paradies des Gewissens.
10: Jannatul Insan.
9: Paradies der Eintracht. Paradies des Wissens. Paradies des Bewusstseins. Paradies der Herzlichkeit. Paradies der Schaffenskraft. Paradies der Kreativität. Paradies der Kultur. Paradies der Menschenrechte. Paradies des Urteilsvermögens. Paradies der Verständigung.
10: جنة الإبداع جنة الثقافة جنة حقوق الإنسان
11: جنة الحكمة
0: Behüchter gern. Behüchter erfragten er nicht. Drei Philanthropen. Drei Bratwürste. Drei Schodrost.
8: Bonluk cenneti. Hassasiyet cenneti. Sevimlilik cenneti. Aşkın cenneti.
6: Paraíso de abundancia.
8: Dostluk cenneti.
6: Paraíso
8: Ahenk
6: de afectividad.
8: Cenneti.
6: Paraíso
8: sanat
6: de amabilidad.
8: Paraíso cenneti.
6: De amor.
8: İyilik
6: paraíso
8: cenneti.
6: De amistad.
2: Paradiso dell'erotismo.
8: Uygarlık
6: paraíso
8: cenneti.
6: De armonía.
2: Paradiso dell'essenziale.
8: Cenneti.
6: Paraíso de arte.
2: Paradiso
8: vicdan
2: della speranza.
8: Cenneti.
6: Paraíso de azar.
8: Uyum.
2: Paradiso
8: cenneti.
6: Paraíso de bondad.
8: Bilgi
2: paradiso
8: cenneti.
2: Della
6: paraíso
2: filantropia.
6: De civilización.
8: Bilinç,
2: paradiso,
8: cenneti,
6: paraíso de comprensión,
8: samimiyet, cenneti,
6: paraíso de conciencia,
8: yaratıcılık,
6: paraíso,
8: cenneti,
6: paraíso de concordia,
8: yaratıcılık,
6: paraíso,
8: cenneti,
6: paraíso de conocimiento,
8: kültür, cenneti,
6: paraíso de conciencia,
8: insan hakları, cenneti,
6: paraíso de cordialidad,
8: yargı, cenneti,
6: paraíso de creación.
12: Rai usclaenosti.
6: Paraíso de creatividad.
12: Rai umetnosti.
6: Paraíso de cultura.
12: Rai naključje.
6: Paraíso de derechos humanos.
12: Rai dobrote. Rai civilizacije. Rai razumevanja.
13: Paraíso das essências.
12: Rai složnosti.
13: Paraíso da esperança.
12: Rai
13: vedenja. Da estética.
12: Rai
13: zavedanja. Da filantropia. Paraíso
12: Rai
13: da fraternidade.
12: Rai storilnosti.
13: Paraíso da generosidade.
12: Rai
5: ustvarjalnosti.
13: Paraíso da honestidade.
12: Rai,
5: Rai erotiki.
13: Paraíso da honra.
12: Rai
5: človekovih pravic.
13: Paraíso dos ideais.
5: Rai nade.
12: 33
13: paraíso
12: sekund.
13: Da igualdade.
12: Rai razsodnosti.
5: Rai estetiki.
13: Paraíso
12: Rai
13: da imaginação.
5: Rai ludomilnosti.
13: 2 minutos. 33
12: Rai
13: sekund. Paraíso da incorruptibilidade.
12: Rai erotica.
13: Paraíso
5: Rai
13: da independência.
12: Rai pomembnosti.
5: Rai uprimnosti.
13: Paraíso da inovação.
12: Rai upanja.
5: Rai spolahlivosti.
13: Paraíso da
12: Rai
13: integridade.
12: Rai estetika.
5: Rai idealov.
13: Paraíso
12: Rai
13: da inteligência.
12: Rai ljubezni do sočloveka.
5: Rai rovnosti.
13: Dve minuti.
12: Rai bratstva.
14: 33 sekund.
5: Rai predstavivosti.
13: Paraíso da
12: invenção. Rai velikodušnosti.
5: Rai nepodplatiteľnosti.
12: Rai iskrenosti.
14: Az egyenjogúság.
5: Rai samostatnosti.
12: Rai zanesljivosti.
14: Az
5: Rai innovácie.
12: Rai ideálov. 2 minúti 33 sekúnd.
5: Rai integrity.
12: Rai enakosti.
14: A remi.
5: Rai inteligencia.
12: Rai domyšlie.
14: Az estetika.
5: Rai intuícia.
12: Rai nepodkupljivosti.
14: Az emberi szeretet.
5: Rai
12: bináleznosti.
14: A testvériség.
5: Rai
12: spravodlíčia.
14: A nagy lelkűség.
5: Rai
12: integritéte.
14: Az őszinteség.
5: Rai
12: intelligence.
14: A megbízhatóság.
5: Rai
14: paradicsoma. Az ideálok.
12: Rai izumo.
14: Paradicsoma. Két perc.
12: Rai pravič.

0: Güvenirlik, cenneti. İdealler, cenneti.
1: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
2: Rai zavedanja. Rai srčnosti. Rai storilnosti. Rai ustvarjalnosti. Rai kulture.
3: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
4: Raj lásky, raj priateľstva, raj harmónie, raj
5: umenia, paraíso de justicia.
6: Yengi Chek,
5: Rai paraíso, lealtad. Rai paraíso, de memoria.
1: Szeretet,
5: Rai paraíso, de música.
1: A barátság,
5: Rai ljubezni. Paraíso, de libertad. Rai priatelstvo. Paraíso, de paz.
1: Paradicsoma.
5: Rai
1: paraíso, a véletleni paradicsoma.
5: Paraíso,
1: a jóság,
5: de progreso.
1: Paradicsoma.
5: Paraíso, de prosperidad.
1: Paradicsoma.
5: Paraíso,
1: a
5: megjelenés, de recuerdos.
1: Paradicsoma.
5: Paraíso, de sabiduría.
1: Paradicsoma.
5: Paraíso, de simpatía. Paraíso, de solidaridad. Paraíso, de sonidos. Paraíso, de utopías. Paraíso, de valores humanos. Paraíso, de verdad.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.